Femtini. Fem, ni. Førtisyv. Fire, syv. Seksti. Seks, null. Tjueto. To, to. To. Tallet to. Femtitre. Fem, tre. Syttitre. Syv, tre. Tjueåtte. To, åtte. Førtifem. Fire, fem.